0: termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Itt az alaptörvény újabb módosítása. Retro buszokon utazhatunk. Marad a napsütés. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 12 pontban módosítják az alaptörvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány nevében benyújtja az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. A csomag egyebek mellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetni a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazolást, létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Az ellenzéki frakció hétfőn tárgyal a kialakult helyzetről. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
2: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
1: Adományokból zöldítik a Péterfi Sándor utcai kórház udvarát. Árnyékot adó növényeket ültetnek majd, ami a nyári melegben különösen fontos, közölték. A főváros egyik legnagyobb kórháza folyamatosan 650-700 fekvőbeteget és napi 5-600 járóbeteget lát el. Folytatódik a budapesti nosztalgia szezon, ismét múzeális járművek közlekednek hétvégenként Budapest több vonalán. Szombatonként a Pesti rakparton, vasárnaponként pedig a Budai Duna part mentén utazhatunk történelmi villamosokkal, autóbuszokkal és trolibuszokkal. Változóan felhős napos időben lesz ma részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki a térségben. A nyugati, északnyugati szelet élénk erős lökések kísérik majd. A hűvös reggelt követően délutára 25 fok köré melegszik a levegő, késő estére pedig 17 fokig hűl le. A jelenlegi előrejelzések szerint a következő napokban is ehhez hasonló időben bízhatunk. Hétfőn 30, kedden már 33 fok várható, szerdán pedig megérkeznek a záporok, zivatarok, viharok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Elkezdődött az aratás, fejlődhetnek az energiahálózatok, mindent bevet a rendőrség. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalina Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
2: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
1: Jelentős uniós forrás nyílt az energiahálózatok korszerűsítésére. Összesen 500 milliárd forintból modernizálódhatnak az áramhálózatok és okosmérők. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a beruházások révén több megújuló energia kapcsolódhat be a rendszerbe, ami növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti Magyarország energiafüggőségét. Hozzátette, 2030-ra a jelenlegi kapacitások másfélszeresét építhetik ki. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. A Kánikula program részeként összesen 200 csomagot osztanak szét az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek között. Az egyenként 120 ezer forint értékű támogatás árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat is tartalmaz. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, a program célja, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb körülményeket biztosítsanak az állatok számára. Sebességmérők, drónok, motoros rendőrök, mindent bevet az ORFK a nyári országos közlekedés biztonsági akcióban. Az ellenőrzés sorozat azért indul, mert ebben az időszakban általában több a súlyos és halálos baleset, a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség miatt. Alapvetően napsütéses időnk lesz ma, de felhők lehetnek az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki. Élénk erős lökések kísérik a nyugati északnyugati szelet. Délután 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Késő estére 17 fokig hűl le a levegő. Front ma nem érkezik, de a délelőtti gyors melegedés fejfájást, migrént, keringési és vérnyomás panaszokat hozhat. Mindeközben a pollen terhelés erősödik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggel, sziasztok! Üdv minden koránkelőnek! Indul a vasárnapi rock reggel, én Dandó Ádi vagyok. Július 5-e van, a pontos idő 6 óra 7 perc, és ma az emesék, illetve a sarolták ünneplik névnapjukat. Isten éltesse őket sokáig! Óriási rockzenékkel indulunk már az első 60 percben is. Nem sokára érkezik a Pink Floyd, itt lesz az AC/DC, és jön a Motley Crue is. Most pedig a Metallica érkezik. Ez az Enter Sandman.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

utolsó jelenetében jól látható, hogy Freddie Mercury nagyon óvatosan ül le a lépcsőre, ugyanis egy korábbi alkalommal megsérültek a tércalagjai, így minden mozdulat nagy fájdalmat okozott neki, amit szokásához híven vodkával és pezsgővel csillapított. Ez az It's a Hard Life.

0: Rock FM. A hírek utána valaha volt egyik legkelendőbb rockalbumról szólal meg minden idők egyik legnagyobb rock klasszikusa. 1971-ből érkezik a Led Zeppelin és a Black Dog.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Itt az alaptörvény újabb módosítása. Retro buszokon utazhatunk. Marad a napsütés. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 12 pontban módosítják az alaptörvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány nevében benyújtja az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. A csomag egyebek mellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetni a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az Alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazolást, létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az Alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Az ellenzéki frakció hétfőn tárgyal a kialakult helyzetről. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
3: A Névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak. Tartalmazzák azokat az optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
2: Adományokból zöldítik a Péterfi Sándor utcai kórház udvarát. Árnyékot adó növényeket ültetnek majd, ami a nyári melegben különösen fontos, közölték. A főváros egyik legnagyobb kórháza folyamatosan 650-700 fekvőbeteget és napi 5-600 járóbeteget lát el. Folytatódik a budapesti nosztalgia szezon, ismét múzeális járművek közlekednek hétvégenként Budapest több vonalán. Szombatonként a Pesti rakparton, vasárnaponként pedig a Budai Duna part mentén utazhatunk történelmi villamosokkal, autóbuszokkal és trolibuszokkal. Változóan felhős napos időben lesz ma részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki a térségben. A nyugati északnyugati szelet élénk erős lökések kísérik majd. A hűvösséget követően délutára 25 fok köré melegszik a levegő, késő estére pedig 17 fokig hűl le. A jelenlegi előrejelzések szerint a következő napokban is ehhez hasonló időben bízhatunk. Hétfőn 30, kedden már 33 fok várható, szerdán pedig megérkeznek a záporok, zivatarok, viharok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, 3/4 van, és éppen ma egy hete volt 16 éve, hogy Malcolm Young utoljára lépett színpadra az AC/DC tagjaként, mielőtt visszavonulni kényszerült később diagnosztizált demenciája miatt. A banda tagsága azóta meglehetősen lecserélődött, most azonban visszaugrunk az időben, és 1990-ből következik egy hatalmas alapvetés. A banda másodvirágzását elindító The Razor's Edge című albumról szól, a Thunderstruck. Itt a 103.9 Rock FM-en.

0: Rock FM.
1: A folytatásban az Aerosmith klasszikus érkezik 1975-ből, amit később a Run DMC is a saját képére formált. Nálunk az eredeti verzió forog majd. Jön a Walk This Way.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Elkezdődött az aratás, fejlődhetnek az energiahálózatok, mindent bevet a rendőrség. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
5: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép. Vezető

0: Földön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
1: Jelentős uniós forrás nyílt az energiahálózatok korszerűsítésére. Összesen 500 milliárd forintból modernizálódhatnak az áramhálózatok és okosmérők. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a beruházások révén több megújuló energia kapcsolódhat be a rendszerbe, ami növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti Magyarország energiafüggőségét. Hozzátette, 2030-ra a jelenlegi kapacitások másfélszeresét építhetik ki. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. A Kánikula program részeként összesen 200 csomagot osztanak szét az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek között. Az egyenként 120 ezer forint értékű támogatás árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat is tartalmaz. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, a program célja, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb körülményeket biztosítsanak az állatok számára. Sebességmérők, drónok, motoros rendőrök, mindent bevet az ORFK a nyári országos közlekedés biztonsági akcióban. Az ellenőrzés sorozat azért indul, mert ebben az időszakban általában több a súlyos és halálos baleset, a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség miatt. Alapvetően napsütéses időnk lesz ma, de felhők lehetnek az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki. Élénk erős lökések kísérik a nyugati északnyugati szelet. Délután 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Késő estére 17 fokig hűl le a levegő. Front ma nem érkezik, de a délelőtti gyors melegedés fejfájást, migrént, keringési és vérnyomás panaszokat hozhat. Mindeközben a pollen terhelés erősödik.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongó.

103.9 Rock FM, szép jó reggelt minden korán kelőnek. Ez itt a hétvégi Rock reggel vasárnapi kiadása, a mikrofon mögött pedig Dandó Árit halljátok. 7 óra múlt 6 perccel, és megyünk tovább a legkirályabb rockzenékkel. Nem sokára itt lesz velünk a Van Halen, jön a Whitesnake, és zenél majd a Def Leppard is. De előttük most jöjjön a The Cure, és a Friday I'm in Love.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

99 Rock FM. 10 perccel járunk fél 8 előtt, és jövő pénteken lesz 36 éve, hogy a boltok polcaira került a Poison Flesh and Blood című nagy lemeze. A nem csupán imidzsében, de zeneileg is egy minden addiginál érettebb banda képét mutató korongon olyan MTV slágerek kaptak helyet, mint a Something to Believe In, a Ride the Wind, a Life Goes On, a kvázi címadó Flesh and Blood Sacrifice, vagy a most következő Unskinny Bop.

0: Rock FM.
1: Fél nyolc után egy vadászrepülővel érkezik meg a 80-as évek betétdal királya, a fantasztikus hangú Kenny Loggins. Jön a Top Gun egyik legnagyobb himnusza, a Danger Zone.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Egyeztetés indul az ügynök aktákról. A honvédség is segít a nagy hőségben. Segítsük a madarakat. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Társadalmi egyeztetés indult az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a kapcsolódó dokumentumok elérhetők a kormány honlapján, és július 11-ig lehet őket véleményezni. A kormány a héten új törvényjavaslatot nyújtott be az állambiztonsági iratok feltárásáról. A tervek szerint az első dokumentumokat ősszel teszik közzé. A nyilvánosságra hozatal nem jelent válogatás nélküli adatközlést, a feltárásban pedig történészek, levéltárosok és jogász. Szok is részt vesznek. A Magyar Honvédség is kivette a részét a hőség elleni védekezésből. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint a katonák az ország 13 helyszínén, több mint 70-en közreműködtek az ivóvízellátás biztosításában. 46.700 zacskós ivóvizet és több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulókhoz. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban korlátozzák a plakáthelyek számát. Szegeden és Békéscsabán is módosítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendeletet, miközben Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetések számát, a törvény adta lehetőségekhez mérten, írja az MTI. Az országgyűlés a közelmúltban adott autonómiát az önkormányzatoknak ezen a területen. Segítsünk a madaraknak a nagy hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madár itató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
2: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérő műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
1: Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Alapvetően napsütéses időnk lesz ma, de felhők lehetnek az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki. Élénk erős lökések kísérik a nyugati észak-nyugati szelet. Délután 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Késő estére 17 fokig hűl le a levegő. Front ma nem érkezik, de a délelőtti gyors melegedés fejfájást, migrént, keringési és vérnyomás panaszokat hozhat. Mindeközben a pollen terhelés erősödik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 3:48 múlt 3 perccel, és a múlt héten lett 73 éves Révész Sándor, a generál, majd a piramis ikonikus frontembere. Isten éltesse sokáig utólag is, ez a piramis és a becsület.

0: Rock FM.
1: 8 óra után a Panterával sétálhatunk át a harmadik óránkba. 1992-ből szól a Walk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Módosítanák az alaptörvényt, már védekeznek a kabócák ellen, napsütéses időnk lesz. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. 12 pontban módosítják az alaptörvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány nevében benyújtja az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. A csomag egyebek mellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetni a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazolást, létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Az ellenzéki frakció hétfőn tárgyal a kialakult helyzetről. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
3: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
2: Adományokból zöldítik a Péterfi Sándor utcai kórház udvarát. Árnyékot adó növényeket ültetnek majd, ami a nyári melegben különösen fontos, közölték. A főváros egyik legnagyobb kórháza folyamatosan 650-700 fekvőbeteget és napi 5-600 járóbeteget lát el. Folytatódik a budapesti nosztalgia szezon, ismét múzeális járművek közlekednek hétvégenként Budapest több vonalán, szombatonként a Pesti rakparton, vasárnaponként pedig a Budai Duna part mentén utazhatunk történelmi villamosokkal, autóbuszokkal és trolibuszokkal. Változóan felhős napos időben lesz ma részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki a térségben. A nyugati északnyugati szelet élénk erős lökések kísérik majd. A hűvös reggelt követően délutára 25 fok köré melegszik a levegő, késő estére pedig 17 fokig hűl le. A jelenlegi előrejelzések szerint a következő napokban is ehhez hasonló időben bízhatunk. Hétfőn 30, kedden már 33 fok várható, szerdán pedig megérkeznek a záporok, zivatarok, viharok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt a vasárnapi Rock reggel. Én pedig Dandó Ádi vagyok. 8 óra után is a legjobb rock zenéket hozom nektek. Érkezik hozzánk a Judas Priest. Itt lesz a Black Sabbath. És jön a Guns N' Roses is. Ez pedig a U2 és a Desire.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. És már csak szűk két hónap és óriási estéje lesz a Judas Priest rajongóinak. A heavy metal istenei ugyanis a Faith Keepers elnevezési turnéjukkal szeptember 1-én visszatérnek Magyarországra. A koncert helyszíne a Papp László Budapest Sport Aréna lesz. Mi azonban már most elhoztuk nektek őket. Ez a Painkiller.

0: 93.9 Rock FM.
1: A folytatásban érkezik a Black Sabbath háború ellenes klasszikusa, ami nem csupán a Paranoid című album nyitódala, de kis hián a korong címadó tétele is lett. Jön a Vorpix.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Indul az aratás, 500 milliárd jut korszerűsítésre, segítik a menhelyeket. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
2: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
1: Jelentős uniós forrás nyílt az energiahálózatok korszerűsítésére. Összesen 500 milliárd forintból modernizálódhatnak az áramhálózatok és okosmérők. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a beruházások révén több megújuló energia kapcsolódhat be a rendszerbe, ami növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti Magyarország energiafüggőségét. Hozzátette, 2030-ra a jelenlegi kapacitások másfélszeresét építhetik ki. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. A Kánikula program részeként összesen 200 csomagot osztanak szét az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek között. Az egyenként 120 ezer forint értékű támogatás árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat is tartalmaz. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, a program célja, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb körülményeket biztosítsanak az állatok számára. Sebességmérők, drónok, motoros rendőrök, mindent bevet az ORFK a nyári országos közlekedés biztonsági akcióban. Az ellenőrzés sorozat azért indul, mert ebben az időszakban általában több a súlyos és halálos baleset, a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség miatt. Alapvetően napsütéses időnk lesz ma, de felhők lehetnek az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki. Élénk erős lökések kísérik a nyugati észak-nyugati szelet. Délután 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Késő estére 17 fokig hűl le a levegő. Front ma nem érkezik, de a délelőtti gyors melegedés fejfájást, migrént, keringési és vérnyomás panaszokat hozhat. Mindeközben a pollen terhelés erősödik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

103.9 Rock FM. És most következzen az a The Doors dal, ami 1971. júniusában az utolsó olyan kislemezük volt, ami még a néhány nappal később elhunyt Jim Morrison életében a boltok polcaira került. Ő ugyanis tegnap előtt volt 55 éve, hogy mindössze 27 évesen távozott az élők sorából. Az ő emlékére szól most a Riders on the Storm. Itt a 103.9 Rock FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Nyilvánosságra hozzák az ügynök aktákat, sok helyen korlátozzák a hirdetéseket, napsütéses időnk lesz. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Társadalmi egyeztetés indult az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a kapcsolódó dokumentumok elérhetők a kormány honlapján, és július 11-ig lehet őket véleményezni. A kormány a héten új törvényjavaslatot nyújtott be az állambiztonsági iratok feltárásáról. A tervek szerint az első dokumentumokat ősszel teszik közzé. A nyilvánosságra hozatal nem jelent válogatás nélküli adatközlést, a feltárásban pedig történészek, levéltárosok és jogászok is részt vesznek. A Magyar Honvédség is kivette a részét a hőség elleni védekezésből. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint a katonák az ország 13 helyszínén, több mint 70-en közreműködtek az ivóvízellátás biztosításában. 46.700 zacskós ivóvizet és több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulókhoz. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban korlátozzák a plakáthelyek számát. Szegeden és Békéscsabán is módosítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendeletet, miközben Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetések számát, a törvény adta lehetőségekhez mérten, írja az MTI. Az országgyűlés a közelmúltban adott autonómiát az önkormányzatoknak ezen a területen. Segítsünk a madaraknak a nagy hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madár itató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
2: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérő műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud küldeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elparlogni. Töltsük föl naponta a friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhető.
1: Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Alapvetően napsütéses időnk lesz ma, de felhők lehetnek az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki. Élénk erős lökések kísérik a nyugati északnyugati szelet. Délután 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Késő estére 17 fokig hűl le a levegő. Front ma nem érkezik, de a délelőtti gyors melegedés fejfájást, migrént, keringési és vérnyomás panaszokat hozhat. Mindeközben a pollen terhelés erősödik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok, sziasztok! Ez itt a vasárnapi Rock reggel második felvonása, velem Dandó Ádival. 9 óra után is folytatjuk a legkirályabb rockzenékkel. Énekel nekünk Meat Loaf, itt lesz az AC/DC, és zenél majd a Foreigner is. Ez pedig a Kiss, és a diszkós lágerüknek is nevezett I Was Made For Loving.

103.9 Rock FM. Idén lesz 70 éves Varga Miklós, ebből pedig 50-et már a pályán töltött. Így az énekes a dupla jubileumot egy különleges, egész életművét átölelő koncerttel ünnepli majd meg. A dátum november 21-e, a helyszín pedig az Erkel Színház lesz. Az este különleges vendégei között ott lesz majd többek közt Viki Dágyula, Kalapács József, Nagy Feró, Pataki Attila, Rudán Joe vagy éppen Takács Tamás, de színpadra lép az egykori VM Band is. És most nálunk is ők következnek. Ez az Európa.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 1981. július 2-án került a boltok polcaira a Foreigner 4 című nagy lemeze. A banda első már kvartettként rögzített korongja őrületes sikert aratott, hiszen 10 hetet töltött el az amerikai album eladási lista élén, és végül több mint 6 millió példányban talált gazdára csak az Egyesült Államokban. Jöjjön most a szóban forgó anyagról, a Jukebox Hero.

0: 103.9 Rock FM.
1: A következő órát a Kings klasszikusa nyitja a Van Halen újraértelmezésében. Jön a felturbózott You Really Got Me.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Több pontban módosulhat az alaptörvény, újul a Péterfi utcai kórház, történelmi buszokon utazhatunk. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. 12 pontban módosítják az alaptörvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány nevében benyújtja az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. A csomag egyebek mellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetni a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazolást, létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Az ellenzéki frakció hétfőn tárgyal a kialakult helyzetről. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
2: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
1: Adományokból zöldítik a Péterfi Sándor utcai kórház udvarát. Árnyékot adó növényeket ültetnek majd, ami a nyári melegben különösen fontos, közölték. A főváros egyik legnagyobb kórháza folyamatosan 650-700 fekvőbeteget és napi 5-600 járóbeteget lát el. Folytatódik a budapesti nosztalgia szezon, ismét múzeális járművek közlekednek hétvégenként Budapest több vonalán. Szombatonként a Pesti rakparton, vasárnaponként pedig a Budai Duna part mentén utazhatunk történelmi villamosokkal, autóbuszokkal és trolibuszokkal. Változóan felhős napos időben lesz ma részünk, legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki a térségben. A nyugati északnyugati szelet élénk erős lökések kísérik majd. A hűvösséget követően délutára 25 fok köré melegszik a levegő, késő estére pedig 17 fokig hűl le. A jelenlegi előrejelzések szerint a következő napokban is ehhez hasonló időben bízhatunk, hétfőn 30, kedden már 33 fok várható, szerdán pedig megérkeznek a záporok, zivatarok, viharok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt a hónap első vasárnapi rock reggele 10 óra után is. A mikrofon mögött továbbra is Dandó Ádit halljátok. Folytatjuk tovább a legkirályabb rock dalokkal. Nem sokára velünk lesz a Cinderella, érkezik a Hobo Blues Band, és énekel majd Alice Cooper is. De most jöjjön a Scorpions, és a No One Like You.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, és éppen ma van 38 éve, hogy a boltok polcaira került a Cinderella Long Cold Winter című nagylemeze. A korong az elődjéhez hasonlóan nagy sikert aratott, hiszen olyan MTV slágerek kaptak helyet rajta, mint a Don't Know What You Got Till It's Gone, vagy a most következő Gypsy Rose.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék

103.9 Rock FM. 1991. július 2-án jelent meg Alice Cooper Hey Stupid című nagylemeze. A korongon olyan MTV slágerek kaptak helyet, mint a Love's a Loaded Gun, a Feed My Frankenstein és természetesen az öngyilkosság ellen felszólaló címadó tétel. Ez következik most nálunk is, itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM. Csoda szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Elstartolt a hónap első vasárnapi rock reggelének utolsó 60 perce. A mikrofonnál 11 óra után még Dandó Ádit halljátok. Na és persze a legkirályabb rockzenéket. Hamarosan érkezik hozzánk a Bon Jovi, itt lesz a Kiss, és zenél majd a Guns N' Roses is. De előttük most jön az Alice in Chains és a Wood.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Július 1-én volt 43 éve, hogy a New Jersey illetőségű Bon Jovi zenekar lemezszerződést kötött a Mercury kiadóval. A banda

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, és eljött a búcsú ideje, legalábbis ami engem illet. Érkezik ugyanis Klavancsak Krisztián a Rock Lexikonnal, délután 2-től egészen éjfélig pedig Schubert Krisztián szórakoztat majd benneteket. Nálam tehát ennyi volt július első vasárnapi rock reggele, legközelebb jövő szombaton találkozhatunk. Tartsatok velem akkor is, addig pedig élvezzétek ezt a fantasztikus nyarat. Az elmúlt 6 órában Dandó Ádit hallottátok, most pedig következzen egy nagy kedvencem a hazai szcénából. Szóljon a jobb sorsra érdemes szenátor, és az Álmodban jönnek a démonok. We'll be right back.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A mai alkalommal a Rock Lexikon speciális 1984 és a legnagyobb slágerek a popkorszakból és a populáris rock tündökléséből. 1984-ben egyébként a Szellemirtók című film betétdala a nyár slágere. Nem hivatalosan feloszlik a Fonográf együttes, és újjáalakul a Deep Purple, megjelenik a Perfect Strangers című lemezük. Egyébként pedig a Bikinitől a 20. századi híradó, a Bon Jovitól a Bon Jovi nagylemez. 1984-ben még szinte senki sem ismeri őket. Bruce Springsteen minden idők legjobb albumát jelenteti meg, a Born in the USA-t, és még Bryan Adams Reckless, Deák Bill Gyula Rossz vér, Hobo Blues Band Vadászat, Iron Maiden Power Slave, Judas Priest Defenders of the Faith, Kiss, Animal Eyes, Lokomotív GT, Ellenfél nélkül, Manfred Mann's Earth Band, Budapest Live, vagy a Metallica és a Ride the Lightning, Nena is jön a 99 Luffy-val, vagy a Red Hot Chili Peppers bemutatkozó albuma is az ismeretlenségből 1984-es. Az a címe, hogy The Red Hot Chili Peppers. Tina Turner 1983-ban tér vissza, de 84-es a Private Dancer album, miközben a Twisted Sister megjelenteti a Stay Hungry-t, a U2 a The Unforgettable Fire-t, a V-motorok a garázs kijáratot, és a Van Halen a híres 1984-es albumot. Mindezek után van mit játszani, van mit hallgatni 1984 legjobb rockslágerei közül. Klamoncsek Krisztián vagyok, a kezdés a Scorpion-szé, ez a Rock You Like a Hurricane.

Rockmusicon. Klavancsek Krisztiánnal. 7 óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

93.9, Rock FM. És a Rock Lexikon mai adása speciális, ezek 1984 legjobb rockzenéi, olyanok, mint Kenny Loggins és a Footloose, a filmből, melynek címe Footloose, Deák Bill Gyula és a Felszarvazottak balladája. Korábban már volt szó Deák Bill Gyula albumáról, a Rossz vérről, ez az egyik legjobb sláger 84-ben Magyarországon, és a világban pedig a Scorpions tündöklése, például a Rock You Like a Hurricane című dallal. Ezek szerint a 80-as években a hard rock heavy metal stílus is menő. Mi az, hogy? Nagyon is. 84 az az év, amikor az AT&T távközlési vállalat birodalmat a monopol ellenes törvény alapján 24 önálló részre darabolják. Piaci forgalomba kerül az első Apple Macintosh számítógép. Előtte két nappal pedig bemutatják kereskedelmileg először és utoljára a kultikus Apple 1984 Macintosh reklámot a Super Bowl reklámblokkjában. A Rock Lexikon speciális bemutató műsorában pedig a Van Halen Double Play jön, már csak azért is, mert az 1984-es albumról van mit játszani. Például az I'll Wait It, vagy a mindent vivő Jumpot.

album címe is Garázs kijárat, a V-motorok dalának a címe Garázs kijárat, vagyis a címadó dal. A mai rock lexikonban csak 1984 az évszám, olyanokkal, mint a V-motorok vadonatúj dala, akkor még, és a Van Halen vadonatúj dalai az albumról, melynek címe 1984. Van Halen Double Play, I'll Wait, illetve a Jump. A Jump amerikai listavezető is volt, és minden idők legnagyobb sikere, akkor még David Lee Roth énekhangjával. Egyébként a szerzők között mindkét esetben az I'll Wait-nél is és a Jump-nál is David Lee Roth-ot is megtaláljuk, és a zenekar vezető Eddie Van Halent is, aki évekkel azelőtt sok bírálatot kapott, mert Michael Jackson Thriller albumán is többször játszott gitárszólót, például a Beat It című szuperslágerben is. 1984-ben egyébként a pár nappal korábban elhunyt Jurij Vlagyimirovics Andropov helyére Konstantin Csernyenkót választják meg az akkori SKP új főtitkárává. Irán közben offenzívát indít Irak ellen. Az USA és Nagy-Britannia hadihajókat vezényel a térségbe. Nemzetközi felháborodást kelt, hogy az irániak fiatalkorúakat is besoroznak. 84 az az év, amikor a Challenger amerikai űrrepülőgép 10. missziójára indul, 3 fővel a fedélzetén, melynek keretében február 7-én sor kerül az első köldögzsinór nélküli űrsétára Bruce McCandless és Robert L. Stewart közreműködésével. Közben a Survivor az amerikai listákon 1984-ben azt énekli, hogy I can't hold back.

103.9 Rock FM és a speciális Rock Lexikon a mai alkalommal 1984-ből. Csak 1984-ből a populáris rock tündöklése és a popzene aranykora. Steve Perry és a szóló karrier egyik jelentős állomása az O'Sherry, olyanok mellett még mint a Foolish Heart, előtte és utána viszont Journey, hiszen a 80-as évek elején szuperslágerekkel jönnek, 1986-tól újra szuperslágerekkel jönnek. LGT és az éjszakai vonatozás még megelőzőleg, ez is 1984-es, a szerzők között természetesen Stevanovit Dusán vagy Presser Gábor. Presser közreműködése érthető, de a kor egyik legjobb dalszövegírója, zeneszerzője, Dusán, vagyis Zorán testvére. Katona Kláritól az LGT-ig rengeteg előadónak, közreműködőnek és még együttesnek is írt dalszövegeket, illetve komplett dalokat. Survivor és az I Can't Hold Back még megelőzőleg a mostani hármas blokkban, a Survivor két nagy durranása között egy harmadik, 1982-ben az Eye of the Tiger, 1986-ban a Burning Heart, a mostani 84-es bemutatásban pedig az említett I Can't Hold Back. 1984. március 6-án brit szénbányászok 12 hónapos sztrájkba kezdenek. Március 24-én pedig Rómában 700 ezren tüntetnek az akkori kormány gazdaságpolitikája ellen. És 1984. márciusában hal meg az első AIDS beteg, a világ akkor még nem szembesült tömegével az egyébként gyógyíthatatlan betegséggel, az AIDS elterjedése a 80-as évek végére és a 90-es évekre tehető. És a szerelmes balladák is jönnek 1984-ből, azok, amik vezették a különböző slágerlistákat, és azok is, amelyek nem. John Waite és a Missing You 1984-ben amerikai listavezető. A Chicago és a You're the Inspiration is 84-ben jelenik meg, de 85-ig lesz amerikai listavezető. Miközben a The Cars és a Drive szintén 1984-es, de ez amerikai top 3 lesz, és egy évvel később, 1985-ben angol top 5. Ima Power Ballads, vagyis a szerelmi balladák 1984-ből, John Waite, Chicago és The Cars egy-egy slágere.

Szerelmes ballodák, 103.9, Rock FM, The Cars és a Drive, Chicago és a Your The Inspiration még megelőzőleg, vagy John Waite és a Missing You. Az első kettő amerikai listavezető, John Waite még 84-ben, a Chicago később 1985-ben, és a The Cars és a Drive minden idők legnagyobb sikere a csapattól, a szerelmes soft rock ballada, amely Rick Ocasek és Benjamin Orr szerzeményével készül el. A Cars ezzel a dallal 1984-ben az amerikai slágerlista top 3-as mezőnyébe jut, egyetlen évvel később, 1985-ben pedig az angol top 5-be. Szerelmes balladák után pedig vissza 1984 politikai és történelmi dátumaihoz. Április 19-én Ausztrália beiktatja új himnuszát, valamint a zöld és arany színeket választja a nemzet színeivé. Április 28-án Budapesten átadják a Skála Metro áruházat a Marx téren, ma Nyugati tér. A Yes pedig jön egy szuperslágerrel és vezeti az amerikai slágerlistát.

93.9 Rock FM és 1984 minden mennyiségben ebben a két órában a Rock Lexikon mai speciális különkiadásában. Klamoncse Krisztián vagyok, csak az első órának van vége, a második azonnal jön, és benne újabb 1984-es szuperslágerek. Daryl Hall és John Oates és az Out of Touch. Vagy a P-Mobil és a Miskolc.

0: klasszikus rock és a modern rock világában. Azonnal folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítés és tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. 2 óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
5: A Rock Lexikon második órájának nevei P-Mobile, Miskolc, Daryl Hall és John Oates kétszer is jönnek, de nem double playben, olyan slágerekkel, mint az Out of Touch, vagy a Say It Isn't So, és még Bruce Springsteen, Prince kihagyhatatlan, vagy Nena közép-európai sikere, ami aztán később az Amerikai Egyesült Államokban felkúszik német nyelven a második helyre. Persze, hogy a 99 lufiról beszélek. Klamoncsek Krisztián vagyok, 1984-ben egyébként a Szellemírtók című film betétdala a nyár slágere. Nem hivatalosan feloszlik a Fonográf együttes Magyarországon, és például újjá alakul a Deep Purple, megjelenik a Perfect Strangers című lemezük. Új nagy lemezt ad ki a Bikini, 20. századi híradó. Bon Jovi, Bon Jovi címmel, ekkor a világ még nem ismeri őket. Bruce Springsteen viszont nagyon is a Born in the USA album kapcsán. 1985-ig az egyik legjobb nagy lemez lesz, az eladási példányszámok vetekednek Michael Jackson albumának eladási példányszámaival. Deák Bill Gyula Magyarországon megjelent a Rossz Vért, a Hobo Blues Band a Vadászat albumot, az Iron Maiden a Power Slave-et, a Judas Priest a Defenders of the Faith albumot. A Kiss is jön az Animalize című albummal, a Lokomotív GT az Ellenfél Nélkül című albummal, és még Manfred Mann's Earth Band Budapest Live, Metallica Ride the Lightning, Nena 99 Luffy, Red Hot Chili Peppers és a The Red Hot Chili Peppers bemutatkozó album, és a U2 és a The Unforgettable Fire. Daryl Hall és John Oates kezdi a második órát azzal, hogy Out of Touch.

Lexikon. Kabancse Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

93.9 Rock FM. Speciális a Rock Lexikon a mai alkalommal 1984 és a legjobb rock slágerek két teljes órán keresztül ebben a két órában. Daryl Hall és John Oates újra a Say It Isn't So-val. Az amerikai slágerlistákon tomboló sikereik voltak 1976-tól, és a 80-as évek azok, amikor nem telik el úgy év, hogy Daryl Hall és John Oates, vagyis a Hall & Oates duó ne járna a slágerlistán valamely dallal. Minden egyes évben, a 80-as években. A sor legelején Hall & Oates, vagyis ők, és az Out of Touch, és a kettő között a P-Mobil és a Miskolc, Földes László és Bencsik Sándor szerzeménye, persze, hogy 1984-ből. Az év, amikor május 8-án a Szovjetunió bejelenti, hogy bojkottálja a Los Angelesben tartandó 23. nyári olimpiát. Június 6-án véget ér az NSZK-ban a 13 hétig tartó nyomdaipari sztrájk, és július 12-én súlyos jégeső pusztít Münchenben és környékén. Mindezek után az 1984-es albumról, a Born in the USA-ről Bruce Springsteen Double Play-t játszik a Rock Lexikonban. Először is a Dancing in the Dark-ot, az album egyik legjobb felvétele, érdekes, hogy nem lett első az amerikai slágerlistákon, pedig megérdemelte volna. Van mit választani, hiszen 7 kislemez sikert adtak ki, és mind a 7 kislemez minden idők legnagyobb sikere a Főnöktől. Legyen akkor a Dancing in the Dark után a Cover Me is, ez egyébként Rock Number One volt 1984-ben, a popistákon érdekes módon annyira nem jeleskedett. Íme a Főnök és a Double Play 84-ből most.

1039 Rock FM és a speciális Rock Lexikonban a mai alkalommal 1984. Prince is kihagyhatatlan ezzel a felvétellel, amerikai listavezető a Let's Go Crazy. Prince munkássága egyébként is folytatódik a 80-as években, sosem volt annyira népszerű, mint ezekben az években. Pont a 80-as évek kellős közepén, 84-ben, 85-ben és 86-ban. Egyébként több felvételével vezeti az amerikai slágerlistát. A Let's Go Crazy-n kívül még a Wendolph's Cry-jal és később a Kiss című szuperslágerrel. És még Bruce Springsteen Double Play a Rock Lexikonban. Az albumról, melynek címe Born in the USA, a Dancing in the Dark vagy a Cover Me. A főnök legsikeresebb vállalkozása az év 1984, és a Born in the USA album 1985-ig majdnem annyi példányt adnak el belőle, mint a 82-ben megjelent Michael Jackson Thriller albumából, amit aztán 25 éven keresztül lemezeladásban nem előz meg senki és semmi. Ez az az év, amikor július 28-án Los Angelesben megnyitják a 23. nyári olimpiát. Magyarország sem vesz részt a játékokon, de az akkori szocialista blokkból Románia igen. Augusztus 11-én Ronald Reagan egy mikrofon próbán bejelenti a Szovjetunió bombázását. Egyébként még ugyanebben az évben az amerikai elnököt újabb 4 évre megválasztják. És szeptember 16-án a Miami Vice tévésorozat először kerül adásba az NBC-n. A betét zenék világslágerré válnak, de csak 1985-től. Nena pedig világslágert csinál az 1983-as kislemezből, a 99 Lufiból. A dolog érdekessége, hogy 1984-ben angol listavezető lesz a dal angol nyelvű változata, miközben az amerikai slágerlistán a német nyelvű verzió egészen a második helyig kúszik. Rock Lexikon.

Proflexikon. Proflexikon.

103.9 Rock FM. A mai speciális rock lexikonból a ZZ Top is kimaradhatatlan. A nevek Billy Gibbons, Dusty Hill és Frank Beard. ZZ Top és a Lex szuperslágerek között van mit bemutatni ebből az évből, hiszen ez a populáris rock tündöklése és a popzene aranykora. Mint ahogy a Hobo Blues Band is bekapcsolódik a körforgásba a Hajtók dalával, Földes László, Póka Egon és Tátrai Tibor szerzeménye 1984-ből az albumról, melynek címe Vadászat. Nena pedig bemutatja a 99 lufit az angol-amerikai slágerlistákon. A siker nagyobb, mint valaha. 1983-ban NSK listavezető, miközben a dal angol verziója angol listavezető 1984-ben, és még ugyanebben az évben a német nyelvű verzió felkúszik az amerikai slágerlisták második helyéig. Rock Lexikon exkluzív. 1984. október 19-én Richter Richard álmokfutása zajlik a Csillagbörtönben. Richter örjöngésének 3 halálos áldozata és 3 súlyos sebesültje volt. 1985. február 26-án napkelte előtt a Csillagbörtönben végezték ki. Az akkori igazságszolgáltatás rekord gyorsasággal dolgozott, csak nem fél évvel később halálra ítélték. November 5-én Budapesten átadják a forgalomnak a kiszélesített Árpád hidat és a metró élmunkást tér és Árpád híd közötti szakaszát. Közben az amerikai elnökválasztást a republikánus párt jelöltje Ronald Reagan nyeri, 49 államban szerez többséget Walter Mondale ellenében. Az egyidejűleg tartott szenátusi és képviselőházi választásokon a demokraták szerepelnek jobban, mindkét házban demokrata többség lesz újabb 4 évre, 1989-ig. Közben a heavy metal tündöklése és tombolása is 1984. Olyan előadókkal, mint a Bon Jovi, Billy Squire vagy a Twisted Sister. A Bon Jovi kilép az ismeretlenségből és New Jersey területi fesztivált nyer a Runaway című dalukkal. Ekkor ismerik meg őket az Amerikai Egyesült Államokban, 1986-tól pedig egy teljes világ. Billy Squire a legjobb rockzenéket csinálja hard rock heavy metal stílusban, 1984-ben a Rock Me Tonight-ot, és a Twisted Sister 84-ben 2 világslágerrel is jön, We're Not Gonna Take It és az I Wanna Rock. Most ez utóbbi következik, de csak a Bon Jovi és Billy Squire után.

93.9 Rock FM és a speciális rock lexikonban Hard Rock Heavy Metal 1984-ből, mert hogy ilyen is volt, ráadásul a teljes 80-as éveket jellemzi a Hard Rock Heavy Metal. De pont 84-ben olyanokkal, mint a Twisted Sister, Billy Squire vagy a Bon Jovi. Az óriási slágerek címei I Wanna Rock, Rock Me Tonight vagy a Runaway. A Bon Jovi kilép az ismeretlenségből, 1984-ben területi fesztivált nyernek pont ezzel a dallal. Billy Squire nagyon jól szerepel az amerikai slágerlistákon a Rock Me Tonight-tal, miközben a Twisted Sister Hard Rock Heavy Metal stílusban letarolja a félvilágot, közben Magyarországot is a We're Not Gonna Take It-tel, és az I Wanna Rock a másik óriási siker ugyanebből az évből. 84-ben Magyarországon elkészül a 200. Icarus autóbusz. Nagy-Britannia és Írország 36 legismertebb zenésze pedig megalakítja a Band 8 formációt az etiópiai éhezők megsegítésére. És december 19-én Kína és Nagy-Britannia aláírja a megállapodást Hongkong jövőjéről. Az átadást 1997-ig halasztják el, de ezt követően két rendszer, egy nemzet lesz az akkori városállamból. Ezek 1984 óriási sikerei ebben a két órában a Rock Lexikonban. Na de a két óra végére értünk, és a Rolling Stones örök a 60-as években, a 70-es években, a 80-as években is, így aztán 1984-ben is, és amit akkor még nem tudunk, jönnek majd a 90-es évek, sőt még a 2000-es évek is. A Rolling Stones 1984-es dalával búcsúzom a mai speciális műsorban, Under Cover of the Night. Klamoncse Krisztián vagyok, találkozzunk a következő Rock Lexikonban is. Köszönöm a mai figyelmet!

Kamancsek Krisztiánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk.

szuper vasárnap délután, hála mindenkinek. Ennyi volt a Rock Lexikon, a Klamancsa Krisztián búcsúzott, viszont nem hagyunk senkit rockzene nélkül. A stúdióban innentől Schubert Krisztián, és hát elstartolt a rock hétvége megállás, valamint megszakítás nélkül. Örülnek a legjobb rockdalok. Love Hurts, ez a next. Közben pedig ne tartsuk vissza, bármi van, az SMS Viber 20 999 1039.

Ez volt a Csak a szívem van át a Republiktól itt a 103.9 Rock FM-en. Get the funk out, ez pedig a kövi lesz, viszont előtte András üzenete. Szia Krisz, kicsit beállt az M7-es, de azért jó. Na meg a zenék is. Köszönöm szépen, meg azt is, hogy írtál. Jönnek még közlekedési infók mindjárt, viszont zenélünk. Ahogy mondtam, get the funk out, aztán jön majd a Léna is.

0: közlekedés.
1: Útszűkület nehezíti a haladást a 6. kerületben a Rózsa utcában. Legyünk figyelmesek. Aztán van egy lezárás a 10. kerületben az Óhagy utcában, és hasonló a helyzet a 2. kerületben a Keleti Károly utcában. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9. Rock FM.

Ez volt a Sweet 16, itt a 103.9 Rock FM-en. Don't Look Back in Anger, ez pedig az első óra végi klasszikusunk, de nem állunk meg itt. A következő órában pont innen folytatjuk. Jön majd a Green Day, a Bikini és a U2 is. De csak többek között, aki teheti ma.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

15 óra után vagyunk 7 perccel. Továbbra is nagyon szuper vasárnap délutánt mindenkinek. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. És várom az infókat, üzeneteket, úgyhogy ha bármi van, akkor üzenjük meg az SMS és Viber 20999 a 103.9, az e-mail címünk pedig info@rockradio.hu. Köszönöm szépen. Cserébe pedig zenélek. Már is itt a YouTube és az I Still Haven't Found What I'm Looking For.

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

Iggy Pop és a Last for Life itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig hazaizunk, jön az Edda, akik legközelebb július 18-án koncerteznek majd a helyszín Nagy Szétény. Aztán július 21 Tusványos, július 24 Kútvölgy, majd augusztus 7 Siófok.

0: 103.9. 103.9. Rock FM.
1: Hova mész?

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Megvan még a forgalmi rend változás a Budafoki úton, méghozzá kifelé, úgyhogy ne rutinból közlekedjünk. Aztán egy irányosítás van a befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, és van egy útszűkület az 5. kerületben az Akadémia utcában. Legyünk óvatosak.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Az Animals és a House of the Rising Sun. Ez a 103.9 Rock FM. 16 óra előtt egy tracknyivel jön az óra végi sereghajtónk, Breaking the Law. Aztán jövök vissza, többek között a Red Hot Chili Peppers.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: 93.9 Rock FM.
1: Üld mellém, van, amit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: valamit mondok.
1: 16 óra után vagyunk, 9 perccel. Továbbra is nagyon szuper vasárnap délután. Ez a Rock hétvége, megállás, valamint megszakítás nélkül itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban Schubert Krisztián. 20.999.1039. Ezen pedig lehet zaklatni. Csak mondom. I love rock and roll. Ezzel pedig már megyünk is tovább.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Proud Mary itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig Cillian, aki szintén nem pihenne, mármint így a nyári időszakban, egyrészt holnap este jön a Rock the Night-tal, a másrészt lesz egy Silly Blues méghozzá július 30-án, 21 óra 30-as kezdéssel a helyszín Ray Fülöp. Ha mennénk, akkor jó bulit.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

0: közlekedés.
1: Sávlezárás nehezíti a haladást az Üllői úton és a Lehel utcában is. Legyünk figyelmesek. Aztán sávlezárás van még a 11. kerületben a Villányi úton is, és van még egy egyirányosítás a 11. kerületben a Budafoki úton. Figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Safe Tonight itt a 103.9 Rock FM-en. És hát zárjuk az órát, vagy hát lassan, még befér a Poison, valamint a Nothing But a Good Time, aztán meg is kezdjük a mai délután utolsó óráját, de a rock hétvégéből van még vissza bőven, úgyhogy tessék maradni.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Du hast mich. Du hast mich.

elkezdtük a mai délután utolsó óráját. Hello mindenkinek! 17 óra után 8 perccel pörög tovább a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Velem Schubert Krisztiánnal, a beígért legjobb rock dalokkal, na meg a várt infókkal, üzenetekkel, úgyhogy ha van bármi, akkor szóljunk hozzá a műsorhoz. Az SMS Weiler 20 999

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez volt a Simple Man, itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig névnapozunk, és ma duplán csajos nap van, ugyanis Emese és Sarolta névnapok vannak. Hölgyek, hatalmas kézcsók, puszi és ölelés. Na meg Isten éltesse még mindenki mást is, aki esetleg ma ünnepel, vagy valamiért ma tartja. Szokás szerint nekik hozom a kövit. Rolling Stones, Angie. Most itt a Rockon.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a Dózsa-György úton és a Vágány utcában is, legyünk figyelmesek. Aztán változó irányú a forgalom a 12. kerületben az Istenhegyi úton, és van még egy info napközben félpályás lezáráson a 10. kerületben a Kövér utcában. Vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. És hát ennyi volt a vasárnap délután, viszont a rock hétvégének még korán sincs vége. Még 260 perc vissza van, na meg az óra végi klasszikusunk. Kiss Rock and Roll All Night. Ezzel zárjuk most a délutánt és az órát is, de mondom, rögtön utána jövök vissza, és innen folytatjuk.

kezdtük a vasárnap estét. Hello mindenkinek! 18 óra után vagyunk 11 perccel. Mondhatnám úgy is, hogy negyed hét előtt 4 perccel. Ez továbbra is a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Még 2 óra vissza van, és a stúdióban Schubert Krisztián. Megállás, valamint megszakítás nélkül hozom a legjobb rock dalokat. Europe, a Cherokee, amivel már folytatjuk is. Közben pedig, ha lenne bármi info, 20 999 103.9.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Sávlezárás van a Szilágyi Erzsébet fasorban, legyünk óvatosak. Aztán hasonló helyzet a Tököli úton, amikhozzá befelé, és van egy hétvégi lezárás a pesti alsó rakparton. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

egek felé kiáltottam. Ez szólt az Eddától itt a 103.9 Rock FM-en. Sammy Charm Live, ez pedig az óra végi klasszikusunk, aztán mégis kezdjük a mai rock hétvége utolsó 60 percét, de ne felejtsük, hogy 20 órától pedig Rock the Night. Úgyhogy lesz majd még jó zene bőven.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

19 óra után vagyunk 8 perccel. Pörgünk tovább, ez még mindig a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. És nincs megállás, sem lassítás. Viva Las Vegas, mert megyünk tovább, aztán jön majd a Rockin' All Over the World is, ha megijednek még az infók üzenetek is. Bármi van, az SMS Viber 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Dance Rock FM. Ami pedig a folytatást illeti, én a Guns N' Roses és a You Could Be Mine. Na meg egy gyors kitekintés, mondom, hogy milyen időt ígérnek nekünk a jövő hétre. Elvileg szerdáig marad a többnyire felhős idő, sőt, holnap még eshet is. A csúcsok 25 és 28 fok között alakulnak majd. Aztán csütörtöktől csak napos idő és folyamatosan melegszik majd a hőmérséklet. A jövő hétvégén akár 30 fokunk is lehet.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Forgalomkorlátozáson a Hungária körút Salgótarjáni utca csomópontban, úgyhogy csak óvatosan. Aztán van egy sávlezárás a Hungária körúton az Árpád híd felé, és hasonló a helyzet a 6. kerületben a Podmanicki utcában is. Csak figyelmesen itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999

Ez a 103.9 Rock FM. És hát zárjuk a rock hétvégét. Jön a Bats Are Burning, mint a záróakkord, viszont pánikra semmi ok, ugyanis rögtön utána startol a Rock the Night, és maradok én is, úgyhogy aki teheti, tartson velem a folytatásban is. Out where

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Bekezdtünk, nem? Nagyon szuper vasárnap estét, hello mindenkinek! Ez már a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig egészen éjfélig Schubert Krisztián. És amellett, hogy zenélek, várom az infokat, üzeneteket, úgyhogy lehet hozzászólni a műsorhoz. Az SMS és Viber 20999 103.9. Köszönöm szépen! És akkor a legjobb rockdalok, Black Velvet, az a next!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. És hát javában zajlik a VB, ma is lesz egy meccs, méghozzá egy egyenes kieséses. Brazília-Norvégia 22 órától startol majd, úgyhogy ha néznénk, akkor ne feledjük, és majd jó szurkolást. Na de most vissza a legjobb rockdalokhoz, ugyanis nincs megállás, egészen éjfélig pörgünk. AC/DC TNT, amit már el is peckeltem.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Megvan még a forgalmi rend változás a Budafoki úton, méghozzá kifelé, úgyhogy ne rutinból közlekedjünk. Aztán egy irányosítás van a befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, és van egy útszűkület az 5. kerületben az Akadémia utcában. Legyünk óvatosak.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

ezt nem tudom, viszont hogy hol az óra vége, azt igen. Red Hot Chili Peppers, Give It Away, az első Rock the Night-os óra vége itt a 103.9 Rock FM-en. Aztán folytatjuk, nincs megállás. Everything About You, mi vagyunk a rock, Addicted to Love, az

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Az Edda és a Mi vagyunk a Rock, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát így van, Mi vagyunk a Rock, ez pedig a Rock the Night. Hello mindenkinek, a stúdióban Suvet Krisztián. És hát pedig tovább a vasárnap este megállás, valamint megszakítás nélkül. Mindjárt begyújtjuk a petróleum lámpát, de még előtte Addicted to Love. Ja, és ne feledjük az infokat, üzeneteket sem. Az SMS Viber 20 999 103.9.

Ez volt az Anyway You Want It, itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig hazai felé veszük az irányt, jön Demián Ferenc, aki továbbra is turnézik. Legközelebb augusztus 15-én lép majd színpadra, a helyszín Tokaj lesz. Aztán augusztus 16 Debrecen, majd augusztus 20 Pécs. Ez még a nyár, ha mennénk jó bulit.

0: 93.9 Rock FM.
1: Mikor elsuhanni látod éjjel az árnyakat, ha nem veti meg senki más aznap az ágyadat, csak halkan szól egy dal,

chomar, hoy es soforduta.

Csak benned szól egy hang, amit senki más nem hall.

0: közlekedés.
1: Útszűkület nehezíti a haladást a 6. kerületben a Rózsa utcában. Legyünk figyelmesek. Aztán van egy lezárás a 10. kerületben az Óhagy utcában, és hasonló a helyzet a 2. kerületben a Keleti Károly utcában. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Te őrült itt a 103.9 Rock FM-en. És hát jön az óravégi klasszikus, méghozzá Lenny Kravitz-től, American Woman, aztán fél táv, de még 260 perc vissza van a mai Rock the Night-ból, és hozom is megállás valamint megszakítás nélkül, aki teheti, mindenképpen marad.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: Lehet, csak kapcsolt be a Rock FM-et.
1: Nagyon szuper vasárnap estét, hello mindenkinek. 22 óra után vagyunk 7 perccel, és pörgünk tovább megállás és megszakítás nélkül. A stúdióban még 2 órán keresztül Schubert Krisztián. És hát ilyen remek dalokkal készültem, ez már a Awareness. Közben pedig még mindig jöhet kb. Minden. Az SMS és Viber 20 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. Honvágy ellen pedig már is hozom a kövét hazairól. P-mobil, ha újra kezdeném, ezzel folytatjuk. Közben pedig egy gyors info, még ne felejtsük el, van egy weblapunk www.rockradio.hu, ugyanis amellett, hogy online is lehet hallgatni minket, rengeteg érdekes cikk közül lehet szemezgetni. És ezekhez nem kell más tenni, csak kattintani.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Gary Moore és a Friday on my mind itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még a Hooligans előtt jön majd tőlük a fél ember, viszont előtte időt járunk. Gyorsan mondom, hogy milyen időt jósolnak a jövő hétre. Elvileg egészen a szerdáig marad a többnyire felhős idő, sőt, holnap még eshet is, a csúcsok 25 és 28 fok között alakulnak majd. Aztán csütörtöktől visszatér a napsütés, és jövő hétvégén akár már 30 fokunk is lehet.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

jöhet egy új felvonás itt a 103.9 Rock FM-en. És hát jön is, ugyanis még egy óra vissza van a mai Rock the Night-ból, tel is tele, csak is a legjobb rockdalokkal, de még előtte Hard to Handle, mint az óra végig klasszikus.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Én sem, úgyhogy meg is kezdtük a mai utolsó órát. Hello mindenkinek, továbbra is nagyon szuper vasárnap estét. Ez a Rock the Night, és 23 óra után vagyunk 9 perccel, úgyhogy benne vagyunk a lecsóban bőven. Sőt, mondom, ez az utolsó óra, de lesznek még vissza jó rockdalok. Killing in the Name, ez jön mindjárt, viszont még előtte Symphony of Destruction. Közben pedig, ha lenne még info, akkor csak bátran az SMS és Viber 20 999 1039.

Def Leppard és a Pure Some Sugar on Me itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig eddázunk, elhagyjuk a várost, na meg hozok még mellé egy gyors promót, ne felejtsük el, jövő héten is Rock Lexikon. Déltől egészen délután 2-ig, vasárnap, szombaton pedig délután 6-tól este 8-ig. Most fordítva mondtam, de a lényege nem bánt.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez a 103.9 Rock FM. És hát lassan éjfélt ütünk, úgyhogy közeledik a műsor a végéhez, hozom a hajrát. Jön még a One, a 67-es út és a Dr. Feelgood is. Viszont mindezek előtt Kiss, God Gave Rock and Roll to You, amit már el is peckoltam.